0: pokoknya angger ora kagol atine nek nyindir mesti apik. Ning nek kagol wah wis. Iki ketoke kagol iki saja.
1: Ah iya.